kodal ini juno e tilenda jahi ben bendane inna vahojon vahojonca vahye nintzen vahojon haslinca ayonishne.